megszerzek akármit, kajakot, hattam mindent, vissza volt megkapó bármit, a kajak felakadni nem kell többet, ne légy azok földet sarja. Csak flexetem egy kicsit, tudatosan, gátudom, csak flexetem egy kicsit.